0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Las rocas, donde siempre ibamas. Mañana.

time ago. Where did you come from? Where

0: You come from Katnájó.
1: Big Dongyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat magad.
6: Még több zene!

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Ladies and gentlemen, the moment you've all been ready for. Here she is, you're on, your very own, Polly from Japan, Imagine!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogú részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: zavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: stabil kabata.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: we'll get back to you.
1: Bitang Jó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Daisy keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Bitang Jó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never, 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Így rögtön első nekifutásra szeretném megköszönni Gébelen barátomnak az iménti fergeteges 2 óra hosszát. Nem csak a Beatang jó rádió chatfalán volt jó a hangulat, hanem itt a háttérben is miközben készültem erre a 2 óra hosszára. Szóval drága barátom, köszönöm szépen az adást. Ha teheted, még maradj velünk, ha pedig nem, akkor jó pihenést kívánok. Ellenben mindazoknak, akik itt vannak velünk a Beatang jó rádió chatfalán. Ez egy fergeteges szombat estét, így tök szár előtt 2 óra hosszában a hullámok hátán. És azokat is szeretném üdvözölni név szerint is, akik már aktívan kiveszik a részüket a jóból, akik az iménti 2 óra hosszában is velünk tartottak, és remélhetőleg a következőben is velünk lesznek. Ő pedig nem mások, mint Csámpás Rozi, maga Zsuzsi. Itt van még velünk Kata is. És az utánam következő műsorvezető is. Aki mindenkit el fog majd varázsolni. Ő pedig nem más, mint Tök Szár. Na de hát nem is szaporítom tovább a szót. Inkább tovább vive ezt a jó hangulatot. És remélhetőleg egy őcő picit, talán még fokozva is. Csapjunk bele egy nagyot a lecsóba. Na mi van, csajok? Eszi már a pocok a vásznat? De nem baj, csak maradjon belőle nekem is. Én hozom a talpalávalókat, gondoskodom a jó hangulatról. Ti pedig csak élvezzétek. Mármint a ma is nektek válogatott muzsikákat, kezdésnek már is érkezik a Megidom. Lehet, hogy bizony van az a pénz.

0: király korába.
1: Hát bizony, hogy bizony, hogy üdvözlöm a hallgató táborába Pista 67 barátomat is. Örök, hogy te is velünk tartasz, érezd, bitang jól magad. Minimum fonográndiás, sőt még azt is megteszem, hogy Eurovízió nyertes. És lovagod meg te is velünk a hanghullámokat. A következő 2 óra hosszában 18.00-tól egészen 20.00-ig.

0: Na lehet szépen megidom. Szólt nektek a Van az a pénz? Folytatásban pedig hamarosan jön a Vénusz. Na, nem az, ami a csajoknak is van. Hanem a Vénusz nevű csapat. És az Add nekem a tested.
1: Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Úgy látom, hogy szeptember végén mindenki bekapcsolta már a fűtést. Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy a csajok vetköznek a chatfalon. De mit akadás? Én is lihegek. Úgy látszik, nálam is lejjebb kell csavarni a fűtést.

azt kérdezi, hogy melegen van é. Mert ha igen, akkor lecsavarod? Mármint a hőfokszabályzót, te megint másra gondoltál.

0: De csak nem tudom, hogy megkaptátok el, amit akartatok. De egy dolog biztos a folytatásban, itt az Inni Vinni Csini Vinni.
1: A mikrofonnál, a lemezjátszóknál, a színpadon.
0: Jetski. Na meg a Star Deluxe.

18.16-os persze ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a hullámok hátán Jetskivel egészen 20.00-ig. Popstar Deluxe után hamarosan érkezik Josh, na meg a Delta közöse. Akik arra biztatlak majd benneteket, hogy gyere és csináljátok még!

bármiről is legyen szó, abban ne hagyjátok. Egyébként meg rossz az, aki rosszra gondol.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

0: Anna mit is tehet?
1: Nem zörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez. Vajon
0: a díj, csajok?
1: Ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama.
0: Nem zörög az ivar, ha nincs vihar.

0: Karma Hajder.
1: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
0: Jazz meg az.
1: Aki mit se sejt?
0: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt? Mit tehet a sejt?
0: Geszti Peti egykori csapata.
1: Mit tehet a sejt?
0: És egy fantasztikus muzsika némi nemű áthallása.
1: Mit se sejt?
0: Hát, szoktam mondani, rossz az, aki rosszra gondol.
2: Jöhet, Lusi!
3: Gyere!
2: És mögüle nyúlj át majd. Majd lerak. Jó vagy?
4: Yeah! Ooh, baby!
2: Klassz!
0: Ooh, baby!
2: Cool! Kelemen kabátban betörök!
0: Mindentem a csajuk egy kicsit elszíjelték magukat, ezért hoztam egy úriembert, aki legalább kabátban van, éjjel-nappal, télen-nyáron.
4: Járját a szívem, nyári napfény égeti a testem.
0: Ő pedig nem más, mint Kelemen.
4: Gyere velem, tőle nem kell félni.
0: És így ősz végén egy kis nyári dallam, mert az mindig jól jön.

0: fintjétek.
1: Fogadjatok meg kellemen tanácsát és táncoljatok. Csajoljatok, dudoljatok, vagy ha van kedvetek, hozzám hajoljatok. És csajok, ide beszéltek a parókás mikrofonba.
0: Kelemen kabátban.
1: Nem mondom, lehet egy jó, mély interjú is.
2: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

0: Mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusra
1: születünk. Csajok, tudjátok-e már, hogy kell rágni?

0: Csajok, remélem most már tisztában vagytok vele, hogy hogyan is kell fújni meg szívni a rágó gumit. Zsufika után jön a tesz és az a seg, na meg az a mell.
1: Could everyone who had sex last night please smile. Thank you very much.
0: Na, mosolyogtok? Lássam ki az, aki közöltek a mosolyog. Kérdez bár itt most jön. Tévé az iménti felhívásnak.

Ez a bár a cica, akkor cüc. Annyira tetszik. Tehát ott tesz. Az a seg, az a mell. Csak itt, csak most és csak nektek a Bitang Rádióban.

0: Pontos idő 18 óra 36-os perc. A hullámok hátán Jetskivel egészen 20:00-ig. Folytatásban pedig még két a magyar felvétel vár majd rátok. Utána pedig majd jönnek a külföldi csapatok olyan előadókkal, mint a Feel the Grand, a Good Boys, Kesha vagy éppen a La Bouche.
1: Bitangyó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó.
0: Emlékeztek még erre a csapatnak? A fiúk neve Picasso Branch. És ez pedig tőlük a Gyere még!

0: gyere még! Csináld, csináld, jól csináld! Üdvözlöm a Bitangyó Rádió chat falán Bíborkát is!
1: Ma este, baby, csodát teszek vele!
0: Örülök, hogy te is velünk tartasz! És velem együtt lovagoltad meg a zenei hullámokat egészen 20:00-ig.

0: Ők voltak tehát a Picasso Branch, Buzsó egykori fiú csapata. És a folytatásban is egy hasonló felvétel érkezik majd, legalábbis ami a címét illeti. Ezúttal az előadó majd a Bubble Gum lesz. Talán még emlékeztek, hogy hogy is kell használni a rágógumit.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Eddig tartottak ma este a magyar dalok. A folytatásban jönnek a külföldi csapatok, ahogy ígértem. Majd reklám után Kia, és My Neck, My Back.
1: Could everyone who had sex last night please smile? Thank you very much.
2: All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

Mi a csajok kicsi visszavonulót fújtak. Így hát én sem forgatom tovább olyan bőszen a kardomat. Látom, már elfáradtak, úgyhogy nincs is értelme. Nem is vagdalkózom, maximum súlyos nyelvcsapásokkal. A lényeg, hogy tovább folytatódik a hullámok hátán, Jetskivel egészen 20-0-0-ig.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: És most jön egy kis cha-cha-cha. Méghozzá a Good Boys-tól. Látsajuk, hogyha valami nem teszi bele a bugit a lábatokba. Akkor az már nem is igaz.

0: Illetve Rozink megint bepunnyadt. Hát lehet, hogy ez betudható már a kornak is. Mondod, én szívesen szólok. Cica!
1: Csüt!

És a Pitbullna meg Frankie Val. Utána pedig majd jön a Labus és a Be My Lover. Akiket majd az Ace of Base követ a sorban. És érkezik velük együtt egy boldog nemzet.

Illetve az a remek kis muzsika, amíg Lizának is meghozta a kedvét a tánchoz. De legalábbis a dobveréshez, igen. Azt mondjuk én is csinálnám. Mind a két kezemmel. Mint a két fenekű dobot.

0: Bitangó Rádió. Bitangó Rádió.
1: Látom, a mirozikánk elég felkészült. Lehetne ezt fordítva is, kérem? Mert nem mindegy, hogy mekkora, nem mindegy, föntről le vagy lentről föl. Legyen mindjárt dupla élvezet. Na gyere, be my lover.

tudjátok, Zsuzsikánknál bevált a spot. Tudjátok, az, amelyik arról beszél. Élvezet, ami a zenéhez elvezet. Istenért csak abba ne hagyd! Tehetsz mindent, amit csak kedvedre való. Csinál, jól csináld! De azért vigyázz, nagyon ne fáradj a takarításba.

az öröm is bódottá. Na meg az Ace of Base és a Happy Nation. Ezúttal Monster mixében.

0: Hát azt nem tudom, hogy ki örömkötétek-e már magatokat a háttérben, 19 óra 6-os perckor. De az biztos, hogy az Ace of Base után hamarosan érkezik a Two Brothers on the Fourth Floor. Ti pedig bármit is csináltok, álmodjatok csak mellette tovább. Hát itt van nektek a Dreams.
1: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.

Csámpás Rozi éppen megdicsérte, hogy milyen ügyes vagyok, gondolom a gifre gondol, ahol kissé átvitt értelemben, de mind a két kezemet használva rázom éppen a shakereket. Hát, ha még tudnád, ballal is legalább ugyanolyan ügyesen csinálom, mint jobbal. Eszembe is jutott erről egy vicc. Tessék mondani, hogy csináltam a jobb kezemmel? Hát persze. És használtam a balt is? Hát persze. Esetleg még a nyelvemet is? Na jól van, nem bánom. Hát akkor...

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bitongok. Tegye fel az a kezét, akinek ma este nincs is másra szüksége, csak a szerelemre. Shoes és a Love Tonight. David Guetta remixében itt a Bitang Jó Rádióban.

0: jó kis Gigi Diadius Téno, itt a Bicangyó Rádióban, ez ott a Bala Bala. Pontos idő 19 óra 18-as percen, megyünk tovább. Még egy icipicit, több mint 40 percen keresztül szórakoztatlak majd benneteket. A folytatásban Gigi Diadius Téno után a Culture Beat-et hozom nektek, meg a Mr. Wayne-t.
1: Bicangyó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó,

Azért születtem, hogy szeressenek. Utána önáll a Pedro énekli nektek a Kiss egykor is legerének feldolgozását. És hát telnek múlnak a percek, repülnek az órák. És kicsit több, mint fél óra van még hátra a műsoridőmből, és utána érkezik majd hozzátok Tökszár. Aki 20.00-tól egészen 22.00-ig, de az is hát, hogy még egy icipicit további szórakoztat majd benneteket. Itt nálam a hullámok hátán a folytatásban, hamarosan érkezik Trottle és a Hydrojack.

Italo Brothers után már is itt a Kenus Silva, meg Don Diablo is a King of My Castle. Pörgetve tovább a zenéket, hamarosan érkezik majd Bob Sinclair, Pitbull, Iron Fine, meg Fatman Scoop. És hamarosan pörög a Rock the Boat. Közben a csajok megpróbálnak kicsinálni. Making examples of you must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my traps. Lassan kezdek is zavarba jönni. I'm king of my castle. Must be the reason. De előtte még azért elkenem a szátokat. Persze csak azért, aki önként jelentkezik rá. Nem erőszakoskodom én senkivel, kérem szépen. Azt szoktam mondani, hogy nem erőszak a disznótól, csak a gyesznónak. Annak is csak akkor, ha nem mazoista. De a lényeg, hogy úgy látom, bitang jó kedvetek van, maradjon is így. Hátralévő kicsit kevesebb, mint 30 percen, na meg persze utána is, amikor majd érkezik hozzátok Tökszár, hogy 2 óra hosszán keresztül szórakoztasson majd benneteket tovább, egészen este 10-ig.

Üdv a háttérben Mr. Wolfnak is. Örülök, hogy te is kiveszed ma is a részedet a jóból. Ez a hullámok hátán várom az a jetskivel egészen 20-0-0-ig.

látom, hogy ma este az a bizonyos ördög nem a vonóba bújt. Legalábbis, ami az enyémet illeti, az biztos nem. Sokkal inkább, hogy elnézem a Bitangyó Rádió chat falát. Az ma este ott lakozik a hegedűtokokban. Cini muzsika? We get it on! Ki tudja, mi rimmel erre? Zsuzsi, Zsuzsi, mutasd a... Gyönyörű hangodat, milyen szépen tudsz énekelni!

0: the Boat, egy fantasztikus muzsika, a folytatásban Back at Please és a Pump It. Bring it to the underground.
1: Vidangyó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó.
0: És akkor szóljon nektek! Mert hogy tessék magatokat jól érezni itt!

Tojások! Rég volt, hogy akartok még a pofátokba. Megjött egy kis cooler. Hát akkor fogadjátok meg a tanácsát, és rázzátok meg, amit lehet, de nagyon. Shit that!

pedig már Timmy Trumpet. És tőle szól a The King. A király után pedig majd érkezik a Queen és a The Show Must Go On.

Pontos idő 19 óra 50 perc, és mivel show must go on, az a bulinak működni kell, a show-nak, a műsornak menni kell tovább. Ezért én most itt el is köszönök tőletek. Ne, senki ne menjen sehova, hiszen 20:00-kor. Azaz mindegy 10 perc múlva érkezik hozzátok tök szár, hogy tovább szórakoztasson menteket egészen 22:00-ig. A folytatásban még két felvétel vár még rátok itt a Hullámok hátán egy Jetskivel című műsoromban. Kis sorban a következő az öleg Billy Idol, és a Shock the System lesz. És a ma esti műsor legvégén érkezik hozzátok Fatboy Slim, meg a What the Fuck. Remélem, bitang jó szórakoztatok. Ne felejtsétek el, holnap reggel pedig gőzölök a Best 8:00-tól. És a jót is nagyon szeretettel várok majd mindenkit. Akinek van, akarom mondani, lesz kedve, tartson velem. Úgyhogy majd találkozunk. Addig is mit is mondhatnék mást? A csajoknak. Legyetek jók, ha tudtok. Vagyis, hogy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok mindenkinek, tök szárt halljátok itt a Bitangyó Rádióban. 9. 26-a nálam 7 óra és 3 perc, nálatok 8 óra és 3 perc van, és meg is kezdtem az e-heti adásomat. Aki esetleg lemaradt volna, én már így mondanám nektek, hogy a múlt héten visszatértem úgy a szabadságról és más egyéb elfoglaltságból, úgyhogy én már Angliában töltöm az időmet, és már műsort is adok nektek. A másti közel 2 óra hosszában ilyen R&B zenéket fogok nektek játszani főleg, de remélem, hogy ez se fogja a kedveteket elvenni, hogy itt maradjatok a műsor végéig. Akiket látok, már be is van készítve. Az első számom Coolio után, amit hallottunk, nem lesz más, mint Shaggy és az Angel. Hogyha esetleg valaki nem lenne bozontos, Shaggy segít ebben. Úgyhogy én ki is engedem, és a későbbiekben még beszélgetni fogunk egy-két dologról, úgyhogy csapjunk is itt a zenék közé a Bitangyó Rádióban. Tök szárt halljátok, és Shaggy következik.

És azt tudom mondani, hogy bitangok sorakozón évsorolvasást tartunk. Nagy szeretettel köszöntöm. Itt először is szeretnék köszönetet mondani Jetskinek, az előző két óra házigazdájának, és utána a többieknek, akiket itt látok. Még láttam Gébelent, ha is hallgattam is munka közben, úgyhogy őnek is. Köszönöm a mai két óra hosszás műsort, és akiket látok itt a népsorban. Little Lion volt, de ő kiesett ebben a pillanatban. Rajta kívül Ronit, Bobit, R2D2-t, Bíborkát, Csámpás Rozit, Lizát, Pista 67-et és Zsuzsit látom. De rajtuk kívül még szerintem sokan vagytok külsős hallgatók, és más egyéb oldalról is hallgattok. Csataknál most úgy látom, a Domcsin nincsen senki, de remélem, hogy ott is elő fog kerülni valaki. Úgyhogy nektek kitartást ma este, és szóljon tovább.

És azt kérdezem, hogy ti is tudjátok, mit akartok? A táncos lábú hölgyeket még nem láttam megérkezni, de remélem, hogy ők is csatlakoznak hamarosan.

És akkor nagy szeretettel köszöntöm Katát is, de szerintem ő is benne volt az előbb a név sorolvasásomban, remélem, de hogyha nem, akkor vagy ő nem volt itt, vagy én nem láttam, de üdvözöllek, és már Csámpás Rozi, ő hullahopp karikázik nekünk, úgyhogy ezt élőben jobban nézném, de ezt nem árul már neki.

Ó, igen, Kata, volt egy lájkolós kép is bekerült, igen, köszönöm szépen. Na, hogy látom, Little Lion egy kicsit darabos a mai nap este. Mert hol kint van, hol bent. Mármint a falon.

Szóval meg is tudtuk egyből, hogy Little Lion telefonon van, és széttekerte magát 100 kilométert, ezt vezetni jobban szeretem. Akit hallunk, ő nem más, mint a Black Eyed Peas és a Don't Lie, szóval ne hazudj, te se senkinek.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Gwen Stefani, és a Let Me Blow Your Mind, és akit látok, most megjelent már Zorka és Ericssont látom a Dumcsi oldalán, és Zent láttam érkezni a Bitang Jó Rádió chat falára. Valaki valami üzenetet hagyott, ha jól emlékszem. Lehet, hogy Biborka volt, aki hagyott üzenetet Zen számára, de valaki biztos jobban emlékszik erre, és Pinokkiót is köszöntöm, és örülök, hogy ő is csatlakozott a ma esti műsorhoz, és további jó szórakozást mindenkinek, szóljon Gwen Stefani, és a Let Me Blow Your Mind itt a Bitang Jó Rádió.

És akit hallunk, ő nem más, mint Blue Control, és Sean Paul, és a Brave. Zorka szerintem biztos a legényeket hajtotta, mert valami lepedőgyűrés volt itt délután, szóval csak nem tudtam annyira figyelni, mert ugyan munkára is koncentráltam.

Lehet, hogy Pinokkio igazad van és megérkezett az álompasi. A baj mindig magától jön. Keresni se kell.

Hát Zorka, elég csúnya, nem csúnya, csak furcsa dolgot írkálsz itt. De lehet, hogy együtt tűnnek el. Ezt nem fogjuk megtudni. Mary J. Blige és a Family Affair, akit hallunk itt telepedő gyűrés előkészítése közben.

És akkor gyorsan megkérdezem itt mindenkit, hogy kivel mi történt most az elmúlt héten, valami jó dolgot meséltek, mint mindig. Remélem, hogy mindenki elvégezte a megfelelő munkát, és pihent is mellette, nem úgy, mint én.

És akit hallunk, ő nem más, mint Blue, Stevie Wonder és Angus Stone, és a Sign Sealed Drive. Engem kihív fel.

És akit hallunk, ő már nem más, mint Jennifer Lopez, és az If You Had My Love. Ezt nem értem, Pinocchio, ezt a dolgoztatást. Valami csoportba lépjek be, és akkor dolgoznom kell? Vagy Kata fog hívni? Esetleg Zorka? Nem tudom eldönteni.

Where is the love? A Black Eyed Peas-től. És ahogy zenírta, kicsit voltam itt foglalva mással. Ő neki a héten nem volt semmi jó, úgyhogy ő csendben marad. Hát csak is jót akarok hallani. Én nekem annyi jó azért történt, már tényleg elkezdtem dolgozni, és a héten már elérhető volt a foci meccsre a jegy, úgyhogy Aston Villa a Bajnokok Ligája, így mondom, bocsánat, ligája, de nekem az a megszakad. Bajnokok Ligája meccsre fogok menni, Fenerbahçe-n török csapat fog érkezni 4 hét múlva, úgyhogy én nekem ott a helyem. Úgyhogy ha valamit mondok valami jót, ez nekem jó, remélem is ti is örültök neki.

És János is köszönteném, üdvözöllek, és örülök, hogy csatlakoztál ma este. És továbbra is Bitang Jó Rádiót hallgatjátok, itt Ökszárral az élet.

És akit hallunk, ő nem más, mint Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, és a The Next Episode. Egy kicsit szókimondó, de angolul van, és sokan nem értik szerencsére, vagyis remélem.

0: Ilyen tánc. Tánc. Tánc.
1: Így van.

És ő már itt a Destiny's Child és az Independent.

Én amit félszemmel rajta vagyok a foci mérkőzésen. Az angolok játszanak a spanyolokkal, nagyon hamar kaptak az angolok egy potya gólt, de remélem, hogy összehozzák. Nem tudom, nézi valaki esetleg a mostani ilyen, ez már valami világbajnokság való kijutás, vagy európai bajnokság, ha jól tudom. Európa Liga volt, ha jól emlékszem, az ment, amiben a magyar csapat is tegnap benne volt, és hát elmondások szerint nem volt szép meccs.

nem is olyan rossz zen, mert legalább, ha magadba írsz, magadnak tudsz válaszolni, csak tudni kell, hogy ki a főnök. És ő már itt Dimi Dili és a Black

És én már itt Christian Aguilera, és a Can't Hold Us Down. Szóval itt úgy látom, hogy Pinocchio eltűnt Katával itt a reketyésbe. Erről én miért nem hallok semmit?

És már 21 óra és 4 perc van nálatok pontosan, de Pinocchioval együttesen nekem is csak 8 óra és 4 perc a pontos idő. Még egy jó 1 óra hossza van hátra a műsorból, remélem azért kitartatok ti a műsor végéig. Holnap vasárnap lesz. Kinek milyen terve van a vasárnapi napra? Én nekem tudom, hogy reggel azért kicsit egy lustán bank fogom kezdeni a napot, de utána 9 óra körül el fogok kezdeni dolgozni, és úgy nagyjából 4-5 óra körül végezni akarok a munkával, és utána pedig lenn kipihenten elkezdem majd a jövő hetet.

Itt már csak Eriksson, az a kérdés, bocsánat Zen, az a kérdés, hogy a három kávét azt te mikor ittad meg? Reggel, délben vagy este? Mert hogyha reggel ittad, akkor szerintem az egy idő után elmegy, de hogyha az elmúlt egy-két órában, akkor a három, vagy az a három kávé, az lehet, hogy kitart holnap reggelig is.

0: Na és akkor tangóra fel.
1: Ilyen tánc.
0: És ő már itt Seggi, és a Hey Sexy Lady. A Sexy Lady-k is jelentkezzenek.

És ő már itt Akon és a Belly Dancer, szóval ez a hastáncos lenne szerintem, de hát nekem elég szép bellim van, de ezt nem árulom el nektek, és úgy látom, hogy Zorka viszont nem akar valamit osztogatni, azt mondja, nincs sok belőle, de hát én nem lennék ennyire fukar, csak úgy halkan megjegyzem. Ez elég szexi csaj, csak túl messze van.

És ő már nem más, mint Eminem, és a The Real Sims Lady. Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him. És már is megindultak itt a nyálas dolgok, mert az embernek a nyál elkezd csurogni itt a csoki és az egyéb édességek látván, de van, akinek a kávé is jó, biztos.

Hát én halkan megjegyzem, én rengeteg édességet vásároltam a hazafele útra, hogy vezetek, de hát a 3 nap alatt nem fogyott el belőle hú de sok, mert ugye nem bírtam folyamatosan enni, mert arra inni kell, akkor meg kell állni, úgyhogy ez nem volt jó. Úgyhogy nekem sok édességem úgymond hazament, de utána, amikor jöttem vissza, persze Magyarországon venni kellett mindenféle jobbnál jobb csokikat, Balaton szelet, sport szelet, Nápoly ez az amaz, szóval ebből azért csak maradt. Úgyhogy most, hogy visszaértem, van miből csipegetni, de hát ez is fogy lassan el. Viszont a sósok nem annyira fogynak, úgyhogy azzal van probléma, de azt majd valakinek odaadom.

Én azért megkérdezem Pinocchiót, hogy szokott-e autóval utazni haza, vagy inkább a repülőt válaszza. Persze az a kényelmesebb, rövidebb, de hogy az autóban több minden fér. Jó, azért nem kell mindig olyan vademberre gondolni, mint én, hogy nagyobb hajót húz, mint a kocsia. És a kis teherautó eleve nem kicsi.

Zorka, nagyon csendben vagy. Így felteszem a kérdést, hogy nem is mondod, hogy itt vagy idekint, de vagy néha megfordultál, mert biztos, hogy megfordultál itt, és nem jelentkeztél ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezért jár a fekete pont.

De látod, Zen, azt írja, hogy ő még nem volt idekint, úgyhogy hát ezért viszont valakit biztos, hogy a szőnyek szélére kellene állítani, mert az szerintem úgy kéne, hogy megfogni, és na, jössz velem, és kész. De nem lehet mindenki olyan, mint én.

Igazatok van, én egyetértek szerintem. Egy korona az csak egy viselet, nem pedig lenne attól több. Úgyhogy nem a korona. Nagyon szokták mondani, nem a ruha teszi az embert, és nem a korona szépít, de szépen mutatna biztos az én fejemen is.

és ő nem más, mint O'Carolina és Shaggy, de közben előkerült Pinocchiótól a fenséges hencegem és a Dodi.

És itt, ahogy látom, nálam már 21 óra, vagy 20 óra és 51 perc van, nálatok 21 óra, 51 perc. Én ezután még le fogok adni egy számot, és utána jönni fog a megszokott búcsúzó számom, és elköszönök tőletek az elkövetkezendő egy hétre. Aztán jövő hétvégén szombaton este, szerintem úgy szintén ugyanígy este 8 óra körül újra találkozunk itt.

És elérkezett a műsorom vége, ami mutatja, hogy kezdődik Banaza Banzai, valami véget ér.

Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki kitartott itt a műsor végéig, hogy hallgattatok, és itt voltatok velem, együtt bulisztunk, úgyhogy remélem jövő héten hasonlóképpen fogjuk folytatni ezt is.

És itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik itt voltak a Bitangyó Rádió chat oldalán, Pinocchio, Taronit, Bobit, Ártudítót, Suncorgót, Zent látom még, akik itt vannak, nekik köszönöm, Ericssont látom a Dumcsi oldalán, de még itt volt velünk az elmúlt időben Zorka, János, Pista, Kataborka, Little Lion, úgyhogy őnekik is köszönöm a ma esti figyelmet, és egy hét múlva találkozunk velük is, remélem, és velem is, úgyhogy köszönöm szépen a mai estét nektek. Távol.

0: Köszönjük a nagy tapsot!
1: Bicangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészsel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajajaj, muchacho!
3: Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenék.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.